0: csak betuntam.
1: Kén?
0: Kén.
1: Ulaj a tá. Te a csodik.
0: Ulaj lecha, ha moach nisztam.